0: Nagyon jó, Szácsó. Karcsot hallottam.
1: Karcsot hallottam, Gaj.
0: A karcsot hívja, speaker in available.
1: Available, thank you, 15.